0: Szent Irma Ibolya, Sydney. Hát én a népmesét kiskorom óta hallgattam, szüleimtől mindketten meséltek a bátyáimnak is nekem. Mi Új-Guineában nőttünk fel, és úgy érezték, hogy fontos, hogy népmeséket olvassanak nekünk, hogy a néphagyományokat is tanuljuk közbe.
1: Pontosan. Jó napot kívánok, kedves hallgatóim, szeretettel köszöntünk mindenkit a Túlcsapalár FM 88,5-es hullámosszán, és 2026. július 26-a van. És Ibikém, hálás köszönetem, hogy elvállaltad ezt a népmese promotion-t, ahogy mondják mi felénk, ezt a tulajdonképpen hirdetést és buzdítást, hogy aki magyar, aki ezt a gyönyörű nyelvet használja, az minden körülmények között olvasson népmesét, és nem csak hogy magának, hanem a gyerekeinek, unokáinak, és mindenki, ki hajlandó leülni, és valami egész csodálatos sztorit hallani. Úgyhogy nagyjából itt van. Katalin, te is mondjál nekem szépet, jót és okosat, addig én itt nem tudom, mit csinálok.
2: Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és talán akkor a legfontosabbal kezdenem.
1: Hát, győztünk!
2: Hát azt nem lövöm le az Andrástok.
1: Folytasd, én lelövöm.
2: Most enyém a szó. Tehát július vége felé járunk, vagy végén vagyunk, igen, és augusztus ugye Szent István ünnepe, augusztus 20-a, és idén a New South Wales-i Magyar Szövetség a többi szervezetekkel karöltve ezt augusztus 16-án vasárnap fogja megünnepelni, emlékezni rá, és egy tulajdonképpen egy majdnem egész napos programra hívjuk a magyar közösségeket, a magyarokat, akik itt élnek Sydney-ben és környékén, ugyanis gyermekprogrammal kezdünk, 10 óra 30-tól, Szent István napi játékok, fel lehet öltözni, be lehet öltözni, királylánynak, királynak, és minden egyébnek, ami Szent Istvánnal kapcsolatos, és
1: a megújult magyar házba egyébként.
2: Igen, tehát a felújított magyar házba, úgyhogy gyertek, nézzétek meg, hogy milyen szép lett.
1: Folytasd!
2: Hogy milyen szép lett, úgyhogy aki nem tudja, hol van, az 1-5 Bruce Place Punchbowl, és a bejárata Highclere Avenue-ról. Istentisztelet lesz 11 óra 30-tól a Sydney Református Egyházban, a 11 Carrington Avenue Stratfield. Lehet majd ebédet rendelni, 12-től lesz ebéd felszolgálva a Magyar Házban, és délután 2:30-tól a délelőtt folyamán sütött kenyeret megszentelik, és ünnepi beszédek lesznek, és egy családbarát emlékműsor.
1: Szóval csak akkor hadd mondjam el, mi lesz a mai programban, ma mi tartunk, és ha már egy rádióprogramot csinálunk. Egyébként nagyon ügyesen csinálja az új magyar, a New South Wales-i Magyar Szövetség újonnan megválasztott tagjai, nagyon ügyesen és agilisan dolgoznak. Hát ezt várjuk el a fiataloktól, és nagyon helyes, és megújították a logót is, ha nézzétek meg, nagyon, nagyon szépen néz ki. Szóval, visszatérve a mai programra, természetesen lesznek hírek. Ha minden igaz, Vaskó András be fog jelentkezni Melbourne-ből sportriporttal. Román Tamás, hello, Ausztrália! Kérem szépen, egy nagyon érdekes beszélgetésem volt egy emberrel, Román Tamással, aki Román MSZ-nek a férje, most ez sajnos ez így fog lemenni, hogy mindahogy én is a Kati által lettem ismerős, úgyhogy ez valahogy így lett.
2: Mert a Magyar Rádió Mozaik az ugye, az nem tett téged híressé.
1: Nem, csak az egész
2: világon tudják.
1: Én nem is akartam híres lenni, nem ez a lényeg. Szóval a lényeg az, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés volt. Kis Ágnes jelentkezik a Magyarok Országú Gyűléséről. Én írtam az útravalót, egy nagyon érdekes és nagyon aktuális témáról beszélek. Feltétlenül figyeljetek oda. Sándor Krisztián jelentkezik be Tusványosról. a tusványos első napján jelentkezett be Krisztina, és bevallom őszintén, hogy nagy figyelemmel követtük a tusványosi eseményeket, és hál' Istennek minden nagyon szépen és okosan ment le. Kis Ágnes ott van helyszínen, majd természetesen be fog számolni, nem ebben az adásban, de a jövő heti adásban halálbiztos. Lezedem! Hey. Ha konyháról beszélünk, akkor csak is leznek a konyhájába tudunk bemenni, ahol valami egész különlegeset csinálunk ma. Gyurcsa Dániel sportdiplomata volt itt ma, nem ma, hanem ezen a héten. Volt egy koszorúzás, és a vízilabdások vannak itt, mint ahogy halljátok, és hajrá magyarok, bejutottunk a döntőbe.
2: A férfiak bejutottak
1: a döntőbe. A lányok sajnos kiestek, ugyanakkor nagyon jó helyen végeztek, ötödiken vagy negyediken, valahol még ezt nem tudjuk pontosan, ez majd elválik, de ezt majd Andrással megbeszéljük. És hát tulajdonképpen talán, hogyha minden igaz, akkor Katalinnak is még lesz valami, ha nem, akkor kisnyúl. Úgyhogy nagyjából itt
2: kisnyúl.
1: Tartunk.
2: Kisnyúl.
1: Tessék?
2: Kisnyúl.
1: Akkor kisnyúl, így van. Nagyjából itt tartunk. Merre van a körszön? Megvan. Keresünk egy kis pénzt, mert annélkül nem megy a dolog sehová.
3: Hi, I'm Igor Lihorovich of Take Care of Books. We're proud accountants and sponsors of Ride Regional Radio Cooperative Limited and to many other non-for-profit organizations across Sydney. Our specialty and service excellence is an understanding and delivery acute and compliant financial accounting needs of community organizations.
4: Thanks, Igor. Take Care of Books works excellently with not-for-profit organisations covering all financial accounting needs. To arrange a free initial consultation, go to takecareofbooks.com.au.
3: We will be proud to serve you as we are of 2RRR.
5: Bring along your knitting needles, crochet hooks and sewing needles to Ryde Library Friday, August 7, 10 a.m. to 2 p.m. for the annual knit-in while supporting the not-for-profit organisation Wrap With Love. Donations of 8-ply yarn, wool or acrylic, completed squares and wraps are also welcome. For more information regarding specifications for completed squares and wraps, visit the Wrap With Love website, wrapwithlove.org/patterns. A selection of wraps will also be on display from Monday, July 21 to Sunday, August 10 at Ryde Library.
6: Did this grab your attention?
7: Would you like your business to get this sort of attention?
6: It's as easy as sponsoring 2RRR. We offer inexpensive packages to get your message heard through the variety of our grain programming. Also, you support us, a non-for-profit organisation that gives voice to the local community. For more information, email office@2RRR.org.au or you can give us a call 9816 2988. This is your local sound, 2RRR.
1: Jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 000 dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. A 2RRR támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Cox's Road Mall-ban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.
8: Lecsapott az ügyészség, lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MT-vel. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden jelentek meg a Fidesz szerverei biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Havasi Bertalan a közleményben azt írta, ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon, az önkényuralom a mai napon szintet lépett. Közölte, a Tisza párt terve, hogy a Fideszt és vele az önkénnyel szemben ellenállás politikai eszközökkel felszámolja, kudarcot vallott. Ezért most a Fidesz jogi ellehetetlenítésére tesznek kísérletet. Ifjabb Lomnici Zoltán úgy értékelt, hogy a Fidesz kommunikációs rendszerének és teljes adatbázisának a lefoglalása jogi, alkotmányos és nemzetbiztonsági szempontból egyaránt aggályos. Egy parlamenti párt teljes informatikai infrastruktúrájának ilyen széleskörű operatív működését ellehetetlenítő lefoglalása mennyiben felel meg az arányosság és a szükségesség követelményeinek. Az alkotmányjogász tudatta, hogy a törvény egyértelműen rögzíti az arányosság és a szubszidiaritás elvét. Alapvető jogot korlátozni csak akkor lehet, ha az elérni kívánt cél kisebb korlátozással járó más eljárási cselekmény útján nem biztosítható. Felmerül a kérdés, hogy egy évtizedes nagytagságú parlamenti párt esetében miért nem lehetett enyhébb eszközökkel biztosítani a nyomozati érdekeket anélkül, hogy a párt legitim politikai tevékenysége gyakorlatilag lehetetlenné váljon. Kiemelt azt is, hogy az alaptörvény védi a magánéletet, a kommunikációt és a személyes adatokat, garantálja az egyesülési szabadságot, valamint rögzíti a politikai pártok alkotmányos szerepét a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. Az Alkotmánybíróság gyakorlata pedig adatmegőrzési, titkos információgyűjtési és magánszféra ügyekben következetesen szigorú arányossági tesztet alkalmaz. Ebben a fényben különösen indokolt a kérdés, mennyiben egyeztethető össze egy parlamenti ellenzéki párt egész infrastruktúrális hátterének kiiktatása a demokratikus pluralizmus alkotmányos védelmével, különösen akkor, ha az intézkedés közvetlenül a hatalomváltás után következik be. Az új politikai vezetés alatt álló hatóságok által végrehajtott hirtelen, teljes körű lefoglalás számos kockázatot vet fel. Az információszivárgás, a szelektív kiszivárogtatás, vagy a folyamatban lévő érzékeny adatáramlások megszakadásának lehetőségét, és Magyarország NATO és EU tagsága miatt ezek a kérdések nem pusztán belpolitikai jellegűek. Szétpukkad a hazugság lufi. Magyar Péterék sorra szegik meg a kampány ígéreteiket. Rétvári Bence ellenzéki képviselő szerint a kormányfő botránykeltéssel próbálja elfedni az óriási hazugságot, hisz egyetlen fontos kampányígéretüket sem tartották be. A Tisza kormány úgy működik, mint egy kókler mesterember, aki a pénzt felveszi, de elfelejt dolgozni. Magyar Péter a kampányban fűtfát megígért. Egyebek mellett dupla családi pótlékot, 25%-os béremelést a szociális szférában, áfamentes gyógyszereket és a kilakoltatások azonnali leállítását. Ebből a valóságban maradéktalanul semmi sem teljesült. A gyógyszerek közül csak a vényköteles, azaz általában támogatott gyógyszerek áfáját csökkentették, ami nem jelent számottevő segítséget a betegeknek. Az iskolakezdési támogatásból kizárták a rászorulókat, hiába ígértek a kampányban 700 000 családnak támogatást, valójában csak 400 000-en kaphatják meg a második részletet, majd novemberben utalványban. Ha két szülő minimálbért keres és 3 iskolás gyermeket nevel, akkor nem kaphatja meg ezt a támogatást, azaz kizár olyan családokat, amelyek valóban rászorulnának. Rétvári Bence szerint a miniszterelnök azért kreál sorra műbalékat, hogy senki se vegye észre az elfelejtett és durván megszegett kampány ígéreteket. Szokatlan üzenet látott napvilágot az Envy Group közösségi oldalán. Az automata töltőállomás hálózat felületén egy kutas kollégától származó nyílt levelet osztottak meg, melynek címzetje a miniszterelnök, a gazdasági miniszter, és mint írja, az általunk megválasztott politikai vezetők szereplők. A kormány április óta nem hajlandó meghallgatni egy, kizárólag politikai döntések miatt haláltussáját vívó kisvállalkozói szolgáltató ágazat vészkiáltását, az mélységesen elkeserít, és egyre inkább kormánypártiból kormánykritikussá tesz, és nem csak engem, hanem a velem egy cipőben járó, a rendszerváltást nagyon váró és segítő több ezer embert. Nem érti, hogyan engedheti meg egy kormány, hogy több száz családi vállalkozás a kormány döntései révén konkrét veszteséggel működjön, ezért csődbe menjen, ezáltal több ezer család benzinkút tulajdonosok és alkalmazottak élete kerüljön kilátástalan helyzetbe. A probléma a levélíró szerint az, hogy felsőbb politikai utasításra nem emelik az üzemanyag kiskereskedelmi árát a védett ár fölé, hogy a kormány megítélése ne romoljon. Az, hogy a kiskereskedelmi ára az üzemanyagnak mesterségesen alacsonyan van tartva, a nagykereskedelmi árat viszont megemelik, így eltűnik a benzinkutasok árése, sőt, jelenleg a nagykereskedelmi ár, vagyis amennyiért a benzinkutas kapja az üzemanyagot, meg is haladja azt, amennyiért egyáltalán eladhatja. Tehát napról napra veszteséget termelve dolgozik. Híreinket a magyarnemzet.hu és az origo.hu portálok segítségével állítottuk össze.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatom, és szeretettel köszöntünk mindenkit, és főleg Melbourneben Vaskó András köszöntöm, de mielőtt még ő jönne, azért hagy menjen ez le, mert ez szenzációs szöveg. Figyeljetek!

0: Szép bizony, úgyhogy bekerült a férfi csapat a döntőbe, és lényeg ebből csak az, hogy úgy van, szóval lényeg ebből csak az, hogy Andriskám, te végignézted a meccset, gondolom, mi volt a te meglátásod?
1: Hát szégyellem magam, de munkahelyi elfoglaltságok miatt nem csak a hírekbe olvastam, és hát én szívből gratulálok elsősorban, hogy a magyar férfi vízilabda válogatott beütött a világkupa döntőjébe, ami ugye ma lesz, a döntőt ma rendezik, ugye Sydneyben, az olimpiai parkban, az olimpiai úszodában este 6 órakor, és én azt javaslom, hogy akinek nincs jegye, az is menjen, ugorjon be az ablakon, a szellőző nyilásokon, töltsétek meg a stadiont, és szurkoljátok ki a magyar győzelmet. Mondom, ma este 6 órakor Görögország ellen játssza a világkupa döntőt a férfi vízilabda válogatott. És hát visszatérve, amit kérdeztél a kérdésedre, ugye hát az nagy csatában ugye Horvátországot, Ausztráliát legyőzve, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon példás eredmény, így főleg ugye, hogy a szerbeket az első meccsen legyőzve, és azért ezt ne felejtsük el egyébként egy kicsikét ide Ausztráliára kacsintva, hogy azért Ausztrália az elmúlt 15 évben rengeteget profitált a magyar vízilabda sportból. Ugye rengeteg edző dolgozik Magyarországról ide Ausztráliába, illetve hát játékosok játszanak a magyar bajnokságba, ausztrál játékosok, akik ugye az ausztrál válogatottat alkotják, és hát én szerintem, mikor egy magyar-ausztrál mérkőzés van például...
0: Akkor hogy hazai pályán játszanak, azt mondod?
1: Hát azt nem mondom, hogy hazai pályán, de a játékosok biztos, hogy nagyon-nagyon jól ismerik egymást, mert otthon Magyarországon ugye több mint a fél ausztrália válogatott játékosai Magyarországon játszanak. Szóval
0: egyébként nagyon érdekes volt egy közösség találkozó, és ezen a közösség találkozón a kapitány, a szövetségi kapitány az tulajdonképpen nagyon boldogan és nagyon, hogy mondjam, magas színvonalon beszélt az ausztrál válogatottról, és azt mondja, hogy egy fantasztikus kapcsolat van magyarok és az ausztrálok között. Ez olyan valami, amikor elverem a bátyámat pingpongba.
1: Hát körülbelül igen, és akkor egy kicsikét azért említsük meg a hölgyeket is. Hát maradjunk annyiba, hogy nagyon rövid leszek, gratuláljunk nekik a 7. helyet.
0: Abszolútli!
1: És akkor ennyi, ne tovább, hanem váltsunk sportágat így rögtön. Folytassuk kézilabdával, az elmúlt hétvégén U20-as Európa bajnokság volt, amit Magyarország fiataljai nyertek meg, és hát szívből gratulálunk a magyar U20-as férfi kézilabda válogatottnak, és hát ami még a magyar kézilabdába szól, hogy sajnos menesztették Csemarod, ugye ezt a felnőtt válogatott szövetségi kapitányát, és Sótonyi Lászlót nevezték ki szövetségi kapitánynak, aki egyébként az U20-as gárdát az európai bajnoki aranyéremig vezette. Váltsunk ismét sportágat, és a mai nap tulajdonképpen ez az utolsó hírünk labdarúgással, mi mással, hanem labdarúgással folytatnánk. A Ferencváros remekül folytatta az európai kupa szereplését, az első mérkőzésen a holland Twente csapatát verte, míg a Paks hazai pályán egy 2-1-es vereséget szenvedett, és a Győr pedig hazai pályán szintúgy győzedelmeskedni tudott. És nagyon érdekes, hogy ebbe az idénybe a Magyarországot csak zöld-fehér csapatok képviselik az európai kupába. Ez csak egy kis érdekes.
0: A Katalinit mellettem kuncog.
2: Igen,
1: ma reggel tudatosult bennem, hogy a Ferencváros, a Paks és a Győr mind a három magyar klubnak zöld-fehér a szín. Hát ez fantasztikus.
0: Andriskám, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és ne dolgozzad magad halálra, tudod, kell jövő héten is nekünk egy sportriporter.
2: Reméljük, ma este meg tudod nézni a döntőt.
1: Hát sajnos, mivel hogy nincs időeltolódás Melbourne és Sydney között, Azt kell, hogy mondjam, sajnos nem.
2: Próbáljátok meg fölvenni. De a hangulat az valami eszméletlen a stadion, az uszodába. Rengeteg
0: piros-fehér evűvel, piros-fehér zöld
2: a zászlókat, és úgy buztatják, és van egy ilyen szlogan, amit állandóan énekelnek, meg mondogatnak, szóval nagyon-nagyon jó a hangulat, és hát...
1: Tegnap szemeimet törölgetve, mert könnybe lábat, néztem az ismerőseim Facebook
0: bejegyzéseit,
1: social media bejegyzéseit, és hát mondtam is a feleségemnek, hogy látod, nekem meg itt kell lenni ebbe a hideg városba.
0: Neve már, ne is törődj bele! Andriskám, nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon!
1: Szervusztok, további kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
0: Kedves hallgatom, a Turtipel RFM 88,5-es hullámot áthallgat, és ha már itt van, hogy vízilabda és sport, akkor tulajdonképpen mi elmentünk egy közönség találkozóra. Katalin, vedd át innen a szót, jó?
2: Igen, a konzulátus, a Sydney Magyar Konzulátus szervezett egy közönség találkozót a világkupára érkező női és férfi csapattal, és mi is elmentünk erre a találkozóra, ahol az első rész az ilyen volt egy moderátor, aki kérdezett a játékosoktól, vezetőktől, és aztán utána pedig a közönségnek is volt alkalma arra, hogy kérdezze őket. És
0: te kérdeztél először.
2: Igen, én kérdeztem először, mert én készültem. Tanár úr, kérem, én készültem 3 kérdéssel.
3: Mi azok közé tartozunk, akik 2000-ben ott ültünk az uszodába, és hát a nap végére elvesztettük a hangunkat. El nem tudom mondani, hogy milyen érzés volt az, pláne, hogy előző évben a világkupán Kemény Dénessel sikerült egy interjút készítenem. Egyébként számomra egy nagyon félelmetes ember volt. Még annyira nem aggódtam egy interjú. De nagyon, nagyon kedves volt, és tehát ott ültünk az uszodában, annak a tudatában, ugye, hogy 1956-ban is egy orosz-magyar mérkőzés volt. Ami fantasztikus volt előtte, hogy az összes ausztrál barátaink magyar zászlókat kértek, és jöttek drukkolni a magyar csapatnak. Az egész uszodában volt egy darab orosz zászló, az összes többi magyar volt. Mint játékos, milyen volt játszani, milyen volt a mérkőzés alatt, mennyire volt a csapat tudatában annak, vagy egyáltalán, hogy a közönségnek a 90%-a azért a magyar csapatnak drukkolt.
4: Köszönöm. Hát is nagyon örülök, hogy tényleges anyák ott tudtak lenni azon a mérkőzésen. Ugye ez egy jó régen volt, 26 éve. Nekem is nagyon érdekes volt visszatérnem erre a helyszínre, erre a nagyon emlékezetes helyszínre. És talán nem is számítottam rá, hogy ennyire erősek lesznek az én emócióim is ezzel kapcsolatban, hogy belépünk az uszodában. Úgy akkor tört rám, hogy ténylegesen úgy hirtelen ott volt minden 26 évvel ezelőtt. Szóval érdekes volt nekem is ezt átélni egy kicsit így újra, még hogyha teljesen üres is volt most a uszoda, illetve csak mi voltunk bent. Úgyhogy ez egy ilyen fantasztikus élmény volt maga az a mérkőzés, hiszen teltház volt azon a mérkőzésen, és egy nagyon-nagyon jó hangulat volt. Nyilván ez egy érdekes párbizam, talán így ebben az aspektusában én sem gondoltam arra, hogy tényleg egy orosz-magyar volt, illetve 56-ban is volt egy szovjet-magyar, de talán annak az 56-os mérkőzésnek, hogy ez már többször fölvetődött, hogy annak van egy erős történelmi háttere, ugye a magyarországi 56-os oktatóbuszramunkai forradalom, aminek a kapcsán talán ott volt egy ilyen visszavágási lehetőség ugye a forradalom elnyomása következtében, illetve miatt, és igazából itt tudta megmutatni talán a magyarság akkor 56-ban, hogy le tudjuk győzni a szovjeteket legalább valamilyen porondon. Még ha szerintem egyébként a csapatok között, tehát mondjuk akár a szovjet, orosz, magyar csapatok között általában nem volt ellenségeskedés, hanem nagyon jó sportási viszony volt, az nyilván egy kiemelten fontos pont volt akkor talán a politikai környezet miatt is. Ugye 2000-ben ugye nem volt ilyen, ott ott is volt olyan játékos, aki Magyarországon játszott már 10 év, vagy az orosz csapatból, tehát volt egy relatíve jó viszony a parton, hát az a vízben meg mindig háborúdult, úgy abban a pillanatban is. Úgyhogy nyilván nagyon emlékezetes volt, szerintem a történelem egyik olyan mérkőzése volt, ahol tényleg minden összeállt arra a döntőre. Ugye vannak világversenyek, ahol vannak ilyen pillanatai egy csapatnak, ahol elképesztően jól játszik. Szerintem ott pont úgy jön mindenki, hogy a legjobb játék úgy ámulók a csapatból, ott szakad ki, tehát a döntőben. És elképesztően jó teljesítmények születtek meg azon a mérkőzésen.
3: A második kérdésem az ausztrál-magyar kapcsolatra szól. Abban az időben, 2000-ben a Sörös Péter, aki egy Sydneyben született fiatalember, délvidéki családból, ő játszott az ausztrál, tehát ausztrál vízilabdában, és tudom, hogy abban az időben rendkívül jó volt a kapcsolat Magyarország és Ausztrália között. Így lett aztán az ausztrál női válogatottnak magyar edzője. Nem a Szilágyi Péter volt valaki. Igen. De Szilágyi Péterrel sokszor találkoztunk, ő is sokat dolgozott itt Ausztráliában. Most van-e bizonyos, tehát van-e ilyen kapcsolat? Tudom, hogy az ausztrálok jártak edzőtáborokban Magyarországra egy időben. Van-e most egy ilyen fajta szoros kapcsolat Ausztrália és Magyarország között a vízilabdában?
4: Én úgy érzem, hogy régebben talán erősebb volt ez a kapcsolat, hogy sokkal többet jártak abban az időben Magyarországra, amikor én még játszottam. Aztán volt egy olyan időszak, ahogy most én az elmúlt időszakban láttam az ausztrál vízilabdát, hogy úgy talán kevésbé volt hangsúlyos, vagy talán kevesebb volt az anyagi háttér, amivel tudtak volna többet jönni Európába. És most az elmúlt években látom azt újra, hogy újra megkapta azt a jelentőségét a vízilabda itt Ausztráliában, amivel elkezdődött megint ez a folyamat, hogy jönnek. Tehát most kezd el újra kialakulni egy olyan viszony, ami talán régebben is jellemző volt, hogy talán többet tudnak jönni Európába, játszani akár több hétre, és felkészülnek különböző világversenyekre, mert ez ott így kialakulni ez a fajta viszonyrendszer.
5: Köszönöm szépen, és a harmadik kérdésem a hölgyekhez szól.
3: Olvastam a hírekben, hogy az edzőmérkőzésen egy döntet 13-13 után, és ezt kicsit hihetetlenül mondom ki, de tényleg 40 büntető dobás volt. És azt itt most a kapusokhoz különösen intézem a szót, hiszen neki kellett ezt végigélni, hogy úgy mondjam.
6: Igen, elég sokáig állhatódott az 5 méteres párban, és az a, hát egyébként kicsit filmbe illő jelenet alakult ki, hogy amikor nem nehezen sikerült egyet védeni a mi kapuban, akkor a lövőm pont kihagyta, vagy ott a túloldát is védett a kapusban, hogy egyébként. Ezt nem tudom, hogy előre már beszélték-e a lövőjárt, az ausztrál kapusa, vagy ezt neki úgyhogy igen, ez szerintem nagyon ritka, hogy idáig elhúzódik egy 5 méteres párbaj, de aztán a végén az ausztrál, utolsó ausztrál lövő, ő eléggé elizgult a lövést, és aztán végül a bíró úgy döntött, hogy nem vár rá tovább. Belefújt a sípjába, csak nem lőtt el a labdát. Tehát egyébként így lett vége az 5 méteres párbajnak.
3: Köszönöm szépen, és gratulálok ahhoz a szellem, mentális erőhöz, amit azért szükséges. Ugye a fociban tudjuk, hogy a 11-esnél mindenki halálra izgulja magát, és milyen nagy a stressz, és a többi, de azért az 5 métereseknél pontosan ugyanolyan. Úgyhogy gratulálok, és nagyon remélem, hogy ezt ez alatt, a kupa alatt végig tudjátok vinni, és a legjobbakat kívánom.
7: Én a két edzőről szeretnék szólni. Most a világkupára volt felkészülés. Mennyit készültek rá, mik az elvárások, és mik a reális elvárások, hogy fog a két csapat szerepelni ezen a tornamenten?
4: 3 hét felkészülés az, amin idáig túl vagyunk, hogy ez a 3 nap van még előttünk a felkészülés. felkészülésből. Előtte volt egy kéthetes, igazából szinte szárazföldinek mondható edzésrész, ezen a nyáron. Úgyhogy ezen a felkészülési részen mi játszottunk, hogy a horvátokkal volt otthon egy torna, illetve itt is részt vettünk egy tornán. Ugye ez volt erre a felkészülés. Azt, hogy milyen elvárásokkal megyünk bele, alapvetően mindig szeretnénk nyerni, ez az alapja ennek az egésznek. Azt, hogy egyáltalán ténylegesen a napi forma, hogy a Sanyi is az előbb elmondta, hogy melyik csapat hogy tud megérkezni, és abban a pillanatban azért van, azt gondolom, ebben a pillanatban van 6-7 csapat, akik bármilyen világversenyen nyerhetnek. Mi is mindent megteszünk azért, hogy ez a 6-7 csapatban mi legyünk azok, akik nyerjük.
7: Cseh Sándor úrhoz szeretnék még egy kérdést. Ön a lányoknak a csapatkapitány, vagy a szövetségi kapitánya, és mondja, hogy a lányokkal viszont meg kellett tanulni, hogy kell a lányokkal viselkedni. Ez minden esetben így van, lehet férfias is odavágni, de ők gyerekek nyomást csináljuk ezt, mint ahogy a fiúk az ember viselkedik. Van itt valami más elvárás?
8: Hát a cél az ugyanaz. Tehát az eszközök sem lehetnek másak, de természetesen azért mégiscsak máshogy beszél egy ember egy férfivel és egy nővel. Tehát ez szerintem ebből indul ki minden. Persze aztán közben azt is érzi az ember, hogy nem csak önmagától máshogy beszél egy edző egy nővel, mint egy férfival, de hogy ők máshogy is értik meg a dolgokat, vagy más az, ami a célra vezető. De alapvetően a sport az ugyanaz, a taktika ugyanaz, tehát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen azon kívül, hogy kicsit másabbak a hétköznapok, kicsit másabb a kommunikáció, azon kívül nem látok nagy különbséget a két munka között. Hát egész egyszerűen, nem is azt mondom, ez nem jó kifejezés, hogy ezt is meg kell tanulni, mert szerintem ez nem így van, hanem egész egyszerűen el kell találni azt, hogy hogyan lehet vezetni egy női csapatot. Szerintem ez egyébként egy utánpótlást is máshogy lehet vezetni, egy férfi csapatot is máshogy lehet vezetni. Itt már beszéltünk arról, hogy szerintem egy szerb, egy magyar és egy francia csapatot is máshogy kell vezetni. Minden csapat más. Itt is vannak dolgok, amik sikerülnek, vannak, amik nem sikerülnek. Az biztos, hogy ők nagyon szeretnek edzeni. Tehát ez egy nagy meglepetés volt számomra, hogy természetesen ők sem szeretnek olyan sokat úszni, de alapvetően ők tényleg azért jönnek le a női játékosok, mert szeretnek vízilabdázni, szeretnek edzeni. Nem csak eredményt szeretnének elérni, hanem szeretnek ott lenni, együtt lenni és edzeni. És ez szerintem egyébként egy nagyon nagy különbség, nem a férfiakkal szemben, hanem úgy általánosságban.
7: Az előbb beszéltünk a vízilabdáról és a vízilabdának a történetről, és végsősorban semmi nem változott, amióta az első labda belecsoppant a vízbe, hiszen ott van a víz, ott van a labda, és ott van X mennyiségű ember, aki játsz azt a játékot. Mitől fejlődött a vízilabda azzá, ami ma? Látsz valami különbséget?
8: Atlétikum, egyértelmű. Minden csapatsportág a gyorsaságban tud csak fejlődni, semmi másban. Amellett, hogy nyilván taktikailag, meg a szabályokkal is módosítanak minden sportágat, de tulajdonképpen, ha megnézzük az összes többi csapatsportágat, akkor a sebesség, ezt lehet lebontani egy-két méteres mozgásra, labdasebességre, kiugrásra, de semmi másban nincsen akkora potenciál, mint a dinamikának a fejlődésében. Nyilván ez mondjuk, akik idősebbek is láttak vízilabda meccseket, abból is látszódik, hogy régen szinte 6-7 ember végigjátszott egy mérkőzést, míg most tulajdonképpen fél percenként, egy percenként, két percenként cserélik egymást, mint egy jégkorong mérkőzésen. Tehát alapvetően csak a dinamika, és egyébként ez meg nem olyan egyszerű, mert hát nyilván egy 100 méteres futó, az csak egy 100 métert fut le és 20 évig készül erre, tehát hogy különböző dinamikai mozgások, azok nem olyan egyszerűek egyébként, hogy akár egy másodpercet is gyorsabban meg lehessen őket tenni, van, hogy hetekig, hónapokig, évekig kell ugyanazt gyakorolni.
7: Köszönöm szépen!
9: Hi, I'm AJ to tell you about Cactus Imaging, a printer like no other, with large format commercial printing of the highest quality for billboards, banners, vehicle wraps, street furniture, retail displays and interior signage, building wraps and hoardings, fabric printing and much more. Yes, 2RRR sponsor, Cactus Imaging, a printer like no other.
10: For further inquiry, go to cactusimaging.com.au. Cactus Imaging, a printer like no other.
11: Here is an important message from Service New South Wales. If you're having doubts about an email, SMS or call and what it's asking you to do, then do not reply using its links or contact details. Instead, contact the sender using a method you can trust. Think, locate the sender's official website, then phone their advertised number or simply visit their store or branch in person. For more information, please search service.nsw.gov.au.
12: Folks, welcome to the wonderful world of wireless here on 2RRR 88.5 FM. Yes, it's me, Michael Parsons, reminding you that if you like some good old country music, coupled with a heap and helping of old-time rock and roll, a dash of rhythm and blues, along with a segment of sacred songs in the good old gospel tradition, then tune into my program, Wild in the Country, on Saturday mornings between 8 and 10, with a cameo performance on Monday afternoon between 2 and 4 p.m. Why? Because you just might learn something. Truly, you just might. I know you'll enjoy it.
13: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon, s nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosításért kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
0: Kedves hallgatom, a 2RRR FM 88,5-es hullámba szálltak hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Clatesville-ből, és térjünk vissza Magyarországra, és a konzervatív oldal egyre inkább kezd önmagára találni, és a Magyarország gyűlésén nagyon érdekes előadások voltak, és némelyik egész különleges volt. Kis Ágnes ott volt, és természetesen kinyitotta a mikrofont, és hajrá, úgyhogy Ágikám, te vidd a szót!
14: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. Itt ülünk a Mogyon, a Magyarok Országos Gyűlésén, és velem szemben ül Németh Hendrik főszervező, és hát szombat este van, még nincs egészen vége a rendezvénynek, de már a kétharmadán túl vagyunk. És arról kérdeznélek, hogy mik a tapasztalatok a korábbi évekhez képest. Többen jöttek, kevesebben, több előadó volt, kevesebb előadó, témák változtak-e, szóval, hogy mi történt?
15: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. A Mogyon nem annyira a mennyiségi, mint inkább a minőségi kérdésre tesszük mindig a hangsúlyt. Minden év más, minden évben más kihívások vannak. Például a tavalyi rendezvény egy alacsonyabb látogatottságú volt, ugyanakkor egy nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott és érdekes hangulat. Az idei évben úgy érzem, hogy rendkívül túlvállaltuk magunkat, tehát nagyon sok önkéntes jó lett volna, ha még tud nekünk segíteni, de mindezt kompenzálta az, hogy jó emberek jöttek el. És ha jó emberek jól viselkedtek, és ezért jól sikerült a rendezvény, nagyon rugalmasan és türelmesen sikerült megvalósítani a bejutást, a parkolást, nagyon sok autó érkezett, és nagyon nehéz itt az emlékpark környékén ezeket a logisztikai dolgokat megoldani, de amikor már bejöttek a rendezvényre, akkor utána úgy gondolom mindenki gazdagodott, nagyon sok programunk volt, fel sem tudom sorolni, mert nagyon gazdag a program, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez a gazdagság, ez azért van, mert az emberek meg akarják egymást ajándékozni, és a legfontosabb ajándék az a személyes jelenlét volt most a mostani magyar.
14: Kiemelné néhány programot, ami mondjuk olyan nagyon jól sikerült, jó előadás, sokan voltak rajta, nagy érdeklődésre tartott számot.
15: Hát nekem nagyon tetszett az egész nap, már a tegnapi napon ugye kicsit begyakoroltuk a rendezvényt, ezért viszonylag gördülékenyebben indult a mai nap, és reggeltől kezdve folyamatosan jöttek a szabad egyetemi előadásokra, a nézők, hallgatók, tele voltak lelátók, a termek, szóval szépen működött az egész, és ezek után amikor körbejártam a rendezvényt, akkor láttam, hogy a gyermekvilágban, a gyermekprogramokon is nagyon sok fiatal gyerek éri meg azt a felhőtlen gyermeki létet, ami szerintem nagyon-nagyon fontos és hiánya a mindennapokban. Végig mentem a közösségeknél, és azt láttam, hogy szépen működnek, bemutatják a saját tevékenységeiket, érdeklődnek, beszélgetnek, kézműves vásárba is komoly élet zajlott, szóval ezek a szekciók voltak, aztán volt a délután a történelmi előképünk, ahova megpróbáltunk fontos üzeneteket eljuttatni a jelenlévőknek. A narrációt Falatovics Ádám és Fukics Ferenc vezette, és a lovas bemutatókon, hagyományőrző részvételen keresztül egy sérült ragadozó madár felépülésének a szabadon engedésén keresztül próbáltunk elmesélni a magyar történelemnek a kihívásai által a mai koremberére vonatkozó tanulságokat.
14: És mik a mai koremberére vonatkozó tanulságok, amiket elmeséltetek?
15: Hát azt gondolom az, hogy mindenképpen meg kell tanulnunk újra kezdeni, mindenképpen meg kell saját magunkat nevelni, mindenképpen oda kell figyelnünk az ifjúságra, hogy milyen lélekkel neveljük fel őket, és mindenképpen fontos az, hogy csak közösségben, megfelelő vezetőválasztással és a transzcendens bevetett hittel. Kulturális örökségünk elsajátítása, úgy gondoljuk, hogy ezt mindenképpen meg kell majd tenni mindannyiunknak.
14: Igen. Ugye jó néhány éve van már Mogy, némi kihagyás is volt közben, de most ugye újra kezdtétek Covid utáni, nem is tudom melyik év volt az első.
15: 2022.
14: 22. Ahhoz képest mi a változás, mondjuk 22 és 26 között van-e valami tematikában, megközelítésben, az emberek hangulatában, mit látsz?
15: Hát igen, ahogy mondtam az elején, minden évben más a helyzet. Ugye abban az időben, még 2022-23-24-ben augusztusban volt a rendezvény, itt az Opus Szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Augusztusban az időjárás és a önkéntesek szervezői kapacitása az eléggé nehéz, mert egész nyáron keresztül kell tenni, és rendkívül terheljük a környezetet. Ezért született az a döntés már tavaly, hogy hozzuk, ami tavaly kicsit talán közel volt az iskola végéhez, ezért nem biztos, hogy minden ki el tudott jönni a rendezvényre. Idén viszont azt látjuk, hogy rendkívül volt az érdeklődés, és nagyon örülünk, mert nagyon nehéz időszakot élünk, ugye akkor a Covidot zártuk le, sokan nem is hitték, hogy újra tudjuk kezdeni a rendezvényt, nem volt lelki erejük, hogy még energiát tegyenek abba is, hogy eljönnek önkénteskedni, de most már egyre inkább látom azt, hogy az emberek megpróbálják ezeket a tevékenységeket, és megerősödnek, és talán közösségileg is egy kicsit próbálnak erősödni, mert úgy érzik, hogy az az egyetlen erő igazából, ami a mindennapokban segít, hogyha közösségben vannak, és azt szoktuk mondani, hogy ugye a Mogyra nincs telenek nem szoktak jönni, mert nem tudnak mit adni, és itt mindenképpen adnunk kell egymásnak valamit, és ez a egymás megajándékozásából valahogy nem tudjuk pontosan mit fogunk kapni, de mégis a végén azt érezzük, hogy gyarapodunk, és hát én is már most itt este úgy érzem, hogy gyarapodtunk, pedig már itt vagyok több mint egy hete, és rendkívül sok fáradtság, munka és

0: további szakaszaiban úgy gondolnak erre vissza, hogy ez egy érték volt, egy kicsit erősíti őket. Miért? Mik a visszajelzések ezzel kapcsolatban?
1: Hát minden áldozat megtérül, és úgy gondolom, hogy sokszorosan megtérül. Mindenki másképp fogalmazza meg, hogy mit kap meg. Én azt gondolom, hogy azt mutatjuk meg, hogy a kulturális örökségünkkel, szellemi műhelyeinkkel, egymás megajándékozásával egy üzenetet kap meg mindenki. És kiki mit dekódol ebből az üzenetből, az változó lehet, de az üzenetnek talán az az átfogó lényege, hogy jó magyarnak lenni, ez egy érték, hogyha magyarok vagyunk, és ne legyünk olcsó utánzatai a mainstream
0: bárki másnak,
1: igen. Hanem vállaljuk a magyarságunkat és a magyar identitásunkat, és akkor azt tisztelni fogja mindenki, és akkor mi is magabiztosabbak lehetünk, és teljes értékű életet élünk, mert a magyar kultúrában olyan erő van, aminek a művelése az biztosan ad jövőképet, és ad egyfajta kiszámíthatóságot ebben a bizonytalan világban.
0: Hát igen, erre nagy szükségünk van. Ennek tényleg egy nagyon magyar hangulata van ennek a rendezvénynek, ezt tanúsíthatom. Tehát ezt ilyen magyar szívvel, magyar ésszel, magyar világlátással szerveztétek. Van-e olyan hatása, hogy az emberek az év közben is máshogy viszonyulnak egymáshoz, esetleg jobb lesz a kapcsolatuk? Van erről visszajelzésetek?
1: Igen, abszolút. Hát mi magunk önkéntesek is egyre inkább jobban viszonyulunk egymáshoz. És azt gondolom, hogy a MOGY az a szelíd embereknek a rendezvénye. Uh-huh. Tehát itt a magyarság megélése az egyfajta tudatalatti magyarságon keresztül történik, meg nem egy ilyen magyarkodós, magamutogatós. Persze van nemzeti színű asztalterítő, vagy színpadszoknya, vagy valami, de összességében a hangsúly az mégis az a kulturális örökségünknek az átfogó és átívelő jelképrendszere, motivumrendszere és üzenete. Mondani valójában, mivel úgy gondolom, hogy mindenki valahogy tud azonosulni, és befogadhatóvá válik az egész, és nem eltúlzó.
0: Milyen kapcsolatok jöttek létre? Tehát ugye az életnek sok területe van, kultúra, barátság, szabadidő, munka, üzlet, ilyen mindenféle területen vannak hatásai ennek szerinted?
1: Abszolút, hát ugye mi olyan rendezvényt biztosítunk a embereknek, ahol nem biztos, hogy eljutnak mások. Tehát ezt úgy értem, hogy például volt egy ilyen történet, hogy itt volt egy személy, aki lisztet forgalmaz, és malma is van. És találkozott egy másik személlyel, akinek meg egy speciális búzája van. A speciális búzát nem akarta a piac fölvenni, mert nem ismeri, nem értékeli, nem jól árazza be. Ő pedig kifejezetten ilyen búzát keresett, és itt ismerkedtek meg. Akkor ez már is egy gazdasági kapcsolat volt. És még nagyon sok ilyet tudok mesélni. Az emberek kapcsolati tőkéje itt rendkívüli mértékben meg tud növekedni, és én is azt tudom mondani, magamról inkább állítom, de szerintem ez más is így van, hogy aki teljen a módra is például önkénteskedni, akkor mindenki úgy fog hazamenni, hogy van az ország minden pontján egy barátja, és hogyha valahol nyugóra kellene hagyni a helyet, akkor biztos, hogy van egy telefonszáma, és a közelebb tud jönni a segítség, akár egy autó lerobbanás miatt is, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy erő.
0: Hogyan válogatjátok a tematikákat?
1: Alapvetően nem válogatunk, tehát minden magyar embert várunk nagy szeretettel. Ugye a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem Alapítvány főszervezője a MOGY-nak, és ott vannak állandó meghívott előadók, akik valamiért úgy fontosnak tartjuk, hogy eljöjjenek, és sokszor meghagyjuk, hogy beszélnek arról, amit ők a legfontosabbnak tartanak. Idén is rengeteg kerek évszámunk van, ilyen Mohács 500. évfordulója, vagy Rákóczi Ferenc 350. évfordulója, vagy 1956-70. évfordulója, vagy 2020. évfordulója, és akkor ezekhez a témákhoz is kerestünk előadásokat, de voltak olyan aktuális biztonságpolitikai, vagy egyéb digitális világgal kapcsolatos előadások, vagy az egészséges életmóddal kapcsolatban, vagy

0: a tájjal kapcsolatban, tehát egy nagyon gazdag a téma. Alapvetően pedig a közösségek, bármilyen közösség megszervezheti önmagát, mi helyet és áramot biztosítunk, csak egy teszt is ez egy kicsit, hogy valóban olyan közösség, aki képes megszervezni önmagát, vagy csak egy olyan közösség, aki elmondja, hogy szerinte hogy kellene megszervezni valamit.
1: Hát igen, ez egy teszt valóban. Milyen témák voltak az idén, amik mondjuk különlegesek a többihez képest? Volt-e ilyen?
0: Hát mindig vannak különleges témák, hogy az előbb a történelmi évfordulós témákat már említettem. A gyógyító falutól elkezdve a legkülönbözőbb érdeklődési körig tényleg minden van. Most nagyon rossz kiemelni egyet, mert valakit, ha a múlt érdekli, akkor a Szent Konotantól a magyar őstörténeten keresztül nagyon sok mindent kaphatott a legújabb kori nemzeti traumákig. Ugyanakkor érdekes témában úgy gondolom, hogy nem volt hiány. A szabad egyetemi előadások sokszínűsége az azt mutatja, hogy több mint 400 előadás volt. Tehát ezt mindenféle igényt igyekeztünk kiszolgálni, és úgy láttam, hogy mindenhol meg is volt a kíváncsiság.
1: Jövőbeni tervek?
0: Hát mi azt gondoljuk, hogy a MOGY-nak minden évben újra kell szervezni önmagát. Tehát mivel mindenki önkéntes, senki nem kap fizetést, nincsen üzleti terv, nincsen az, amit az általános rendezvényszervezési vagy piaci viszonyok diktálnak. Ez egy non-profit történet, természetesen ha van egy kis bevételünk, akkor azt megpróbáljuk arra fordítani, hogy válságálló legyen a rendezvény. Ez azt jelenti, hogy minden körülmény között szeretnénk megszervezni. Ezért saját technikai eszközöinket fejlesztünk, tehát mindenféle feltételt próbálunk megteremteni, hogy bármikor, bármilyen körülmény éppen előáll, akkor mi azt tudjuk lereagálni, és a rendezvény megtartható legyen. A magyarok mindig össze tudjanak gyűjteni, és mindig tudják szerétejteni a dolgaiknak.
1: Szerétejteni. Puszta szeren. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Ágikám, gratulálok egyébként, egy nagyon értelmes és nagyon jó interjú volt, és tulajdonképpen nagyon jó, hogy Magyarországon is rájöttek arra, hogy az önkéntesség az egy fantasztikus dolog, és ott tulajdonképpen az a tipikus win-win szituáció, tehát itt mindenki győz, az is győz, aki adja, és az is győz, aki kapja, és ezt itt nyugaton mi nagyon megtanultuk, és mi nagyon sokszor, maga a tény az, hogy a Magyar Rádió működik így, ahogy, az tényleg csak annak köszönhető, hogy Katalin és én 34 éven keresztül, és ki tudja még meddig, önként dalolva, saját pénzből itt vagyunk, és csináljuk azt, amit csinálunk. Jól vagy rosszul, ezt már ti döntsétek el, de hál' Istennek az a visszajelzések nagyon jók. Szóval, folytatta tovább a műsorunkat. Kezdjük egy számmal, és aztán majd az útravalót azt én csináltam, és csak hogy értsétek, hogy miről van szó.

A mostani útravalóra beszéljünk egy kicsit a családról. Ki hallotta ezt a mondást, hogy magad uram, ha szolgád nincs? Amit egyre gyakrabban hallhatunk, tapasztalhatunk, vagy éppen látjuk barátainknál, rokonainknál. Egyedül maradunk. Részben ez egy természetes rend, részben a 21. század a maga bonyolultságával elősegíti, vagy épp okozója annak a jelenségnek, hogy az egyén elszigetelődik. Nem vagyok Robinson Crusoe, aki ezt a jelenséget felfedezte, vagy épp szóvá tette, nem verte félre a harangot ez ügyben, hogy ennek komoly társadalmi szociológiai kára lesz. Egyre kevesebb a házasság, egyre kevesebb gyerek születik, egyre több egyedülálló ember, egyre romlik a család miensége, és egyre csökkennek azok a hangok, akik fennen hirdetik és tettükkel bizonyítják, hogy az egységben az erő. Szétforgácsolódott társadalom gyenge és sebezhető, és végén megszűnik létezni. Mindenkori társadalmaknak a család volt az megtartó, szilárd alapja, amire királyságok, nemzetek, birodalmak épültek, s a család széthullása, megszűnése okozta az első komoly csapást, ami aztán megsemmisülésben torkollott. Ez nemzet szintjén ugyanúgy igaz, mint az egyénnél, aki elszigetelődik. Mentem találja párját, mert elköltöztek a gyerekek, mert értékrend változást állt be, mert kihaltak az emberek, barátok, az a kevés is, aki volt. Mert elhitték, hogy valósítsd meg önmagad, s milyen frankó lesz, mert akkor kinyílik a Kánaán kapuja előtted. De közben az idő ketyeg, és elszállt feletted. Tegnap elmentem szemészetre, és ott lévő emberek nagy része idős volt, olyannyira, hogy gondolom, családtagjaik hozták őket, és intézkedtek helyettük. Kitöltötték kérdőíveket, és általában utánuk néztek édesanyjuknak, édesapjuknak. Megható volt látni, hogy az egyik mérhetetlen türelemmel segítette be már nagyon nehézen mozgó, őszhajú, hajlott hátú, bottal közlekedő hölgyet a kocsiba. És itt esett le a tantusz a fejembe. Mi lenne ezekkel az emberekkel, ha nem állna mellettük ott a következő generáció, aki segíti, támogatja, babusgatja? Hogy működne akkor a társadalom? Mekkora energia, pénz, szervezés kellene ahhoz, hogy ebben a helyzetben ott legyen valaki a támogatás, biztosítást, segítséget, vagy éppen csak ölelést kínál? Megint visszatérek az eredeti gondolatra. A család erőssége, összetartó felelősségtudat, a megmérettetés, amikor helyzet adta magát. Legkisebb közösség a legerősebb, ami birodalmakat teremt, ami legyőzhetetlen volt, s most szemünk láttára hullik szét. Amit a rendelőben láttam, az megható volt. Tele szeretettel, törődéssel, de ez is egy egyre szűkülő réteg, aki a szerencsésebb. Aki letette azoknak az erkölcsi és családi alapokat, amire aztán lehet számítani. Amin beépül a kultúrába, ami nem hagy az árok partján egyedül, amikor az idő eljön. A család az, ami mindenre megtanít, amit ott van, legyen bármi nehéz is az élet. Ami ott van örömben és fájdalomban, ha mint fiatalként hallgatod ezt az útravalót, most kell megalapoznod azt a legszorosabb társadalmi közösséget, mikor már nehezen nézel magad után, ellát, gondoz és utánad néz. Ne maradj szerető család nélkül, mindig legyen valaki, aki átölel és megsimogatja az arcodat. A 21. század is ezzel járó zaj ne ködösítse el a látásodat, ne uralja az elmédet.
használd jól a bevált évezredek óta jó kipróbált 90%-os hatásfokú egységes családot. Egyedül maradni nem könnyű, s ha egyedül maradsz, az hosszú távon nem mosolyalbumba végződik. Magad jó felfogott érdeke, hogy alkoss a családot, s a te családodat, ahol jó szerével kialakul az az összetartás, ami életed végéig elkísér, és lecsukja a szemed. Nem egyszerű feladat ez, de nem lehetetlen. Ugyanakkor számtalan variáció van, amit ki lehet alakítani, de az már egy másik útravalónak a témája. És a magam korosztályának csak egy dolog van, amit meg kell érteni, és ez egy másik ragyogó közmondás. Ki hogy veti ágyát, úgy alussza álmát. Soha nem késő cselekedni.

0: Kedves hallgatóim, a Tutsipalár FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és útravalót hallottátok, és remélem tetszik. Amennyiben valami véleményed van, és egyáltalán a műsorra kapcsolatosan, itt a telefon, kapjátok föl, 98-16-27-77-es. Folytatta tovább a műsorunkat, Hello Ausztrália! És egy kis változás, egy csavar van ebbe a dologba, mert az esetek legnagyobb részében Román Emesével beszélgettem, fantasztikus hang, fiatal, energikus, két gyerek, csodálatos anyja, és van neki egy embere, egy bajszos embere, úgy hívják, hogy Román Tamás, és hát tulajdonképpen egyelőre most ő tolja a szekeret, ő viszi a hátán a Csabi Csacsavár, hogy mondják ezt? Volt a Mizga családban, mondjad már.
1: Csacsika családot.
0: Ez az. Ő viszi a családot. A lényeg ebből csak az, hogy ővele beszélgettem, és egy nagyon érdekes, tulajdonképpen nagyon furcsa beszélgetés lett a végén, és nagyon tanulságos lett, úgyhogy hallgassátok szeretettel. Román Tamás, szeretettel köszöntelek téged, és Hello Ausztrália! Tulajdonképpen a helyzet az, hogy... Érdekes, kijöttetek Ausztráliába másfél évvel ezelőtt, és Emesével már rengeteget beszéltünk, hogy tulajdonképpen hogy is éltétek meg ezt, mi volt a ti meglátásotok, hogy fogadott benneteket az ország, és te veled még ezügyben nem beszéltem, hiszen te vagy az, aki fönntartja a családot, te vagy az, aki kereket tesz a kocsira, és uton tartja is gurultak előre, és hogyha ez a kerék leesik, akkor a kocsi beakad a kátyúba. Szóval ez a kerék, ez úgy megy, hogy te dolgozol egy helyen, független, hogy milyen helyeden, hogyan. Tulajdonképpen te hogy élted meg ezt az átállást?
2: Igen, ez tényleg így volt. Igazából én próbáltam erre az elejétől felkészülni, hogy ez így lesz. Ez így lesz, hiszen ugye akkor, amikor elindultunk ide Adelaide-be, akkor már tudtuk, hogy a második kislányunk is ugye érkezik, ezért nyilván tisztában voltam azzal is, hogy akkor Emese még egy jó ideig biztos, hogy nem lesz úgymond kereső, hiszen nyilván nagyon fontos dolog, otthon kell lenni a gyerekkel, fel kell nevelni. És tudtam azt, hogy gyakorlatilag egy négyfős családnak úgymond az eltartója, vagy fenntartója leszek, ami... Hát maga, mint hogy nehéz, hát dolgozni kell. Tehát
0: ez egy hatalmas felelősség.
2: Így van, tehát nem is az, hogy nehéz, hanem inkább a felelősség része az, ami nagy, ami inkább nyomaszt sokszor. Nyilván az ember azért, tudjuk azért jól, hogy a mai világban az, hogy biztos munkahely, mint olyan, azért nincsen. Éppen ezért én is folyamatosan jár az agyam. Annak ellenére, hogy jó helyen vagyok, annak ellenére, hogy jó a kollega, jó a cég, prosperál, van forgalom, tényleg azt mondom, hogy minden rendben van, minden sinem van, de az ember, a kis ördög ott hátul azért az mindig megvan, hogy de mi van akkor, hogyha valami történik? Mit tudom én, a cég csődbe megy, én robbanok le, vagy valami, tehát azért valami kis B-terv, vagy esetleg C-terv, azért jó, hogyha van fejben, és nyilván én akkor, amikor ugye már, amikor készültünk ide kijönni, és jöttünk, és én már akkor gyakorlatilag ilyen több tervvel álltam elő, hogyha nem találok munkát, akkor majd ezt fogom csinálni, hogyha nem azt fogom csinálni, akkor majd amazt fogom csinálni. Tehát én próbáltam erre magamat amennyire lehetett, nyilván a teljes ismerete nélkül felkészülni, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos mindenki számára, aki tényleg készül ide, hogy legyen terv, hogy ne pánik legyen, ne legyen az, hogy kapkodás legyen, ne legyen az, hogy kétségbeesésében az ember adott esetben olyan döntéseket hoz meg, ami alapvetően butaság, és utólag lehet, hogy ezt végiggondolja, és ez tényleg butaság lett volna meglépni, de akkor egy ilyen szorult helyzetben lehet, hogy pont egy ilyen buta lépést lépne meg, amit amúgy majd meg fog bánni, úgyhogy ilyenre felkészülni én azt gondolom, hogy szükséges.
0: Na, ilyenre felkészülni lehetséges ezt Európába, tehát Európába fel lehet úgy készülni, ugyan bevallom őszintén, hogy én a kapitalizmust itt tanultam meg, és viszonylag elég jól beleilleszkedtem, na de hát ti azért egész másképp, ti alapvetően egy harmadik országból jöttetek, egy fejlődő országból jöttetek be, egy alapvetően nagyon fejlődő fejlődött és nagyon prosperes országba. Tehát fel lehet ezt készülni, el lehet ezt úgy fejbe játszani, na hogy hogyan fogok viselkedni akkor, amikor ez és ez fog történni, vagy ez azt mondott, hogy oké, beugrunk, aztán majd úszunk, ahogy tudunk.
2: Én azt mondom, hogy talán inkább az utóbbi, tehát mivel tényleg nincsen helyismeret, ezért gyakorlatilag az embernek saját magával kell tisztában lennie, a saját maga képességeivel kell tisztában lennie, és hát ugye nekem is, nem tudom, közgazdász diplomám van, csomagolásmérnöki diplomám van, szakmák vannak a kezemben, amiket nyilván Magyarországon az évek során megtanultam, lediplomáztam többszörösen, több szakmát kitanultam, ilyen különféle képzőhelyeken, és ugye ezeket elsajátítva gyakorlatilag saját vállalkozás is volt, munka mellett, stb. Tehát én fel voltam készülve tényleg, hogy már bocsánat, de hogyha fenét is eszik, akkor is valamit dolgozni fogok, akkor is pénzt fogok keresni. Nyilván, mivel azért tudtuk azt, hogy hát azért nem lesz itt kolbászból a kerítés, itt is dolgozni kell, de azt nem tudjuk, hogy mikortól lesz majd kereset, vagy olyan keresetem, ami adott esetben mondjuk elégséges lesz. Ezért gyakorlatilag Magyarországról egy elég komoly háttérrel érkeztünk, mert mint ugye, amit megtakarításunk volt, anélkül az a védőháló, ahogy tetszik.
0: Na csak azért mondom, mert többeket ismertem, és érdekes módon ők is Adelaide-ba érkeztek, diplomással, mind a kettő nagyon elősen ki volt képezve, és marhára föl voltak háborodva, hogy az diplomájukkal végső soron nem tudtak sehova se eljutni. Na most ez olyan dolog, ami előfordul, hiszen számtalanon esetet tudok, akik kijönnek orvosok, és ápolóként sem tudnak elhelyezkedni, mert egyszerűen nem fogadják el a diplomájukat. Itt le kell nekik diplomázni, újra be kell ülni az iskolapadba, és 4-5 év után, mit tudom én, közben a Woolworths-ba, vagy éppen a Coles szupermarketbe éjjel rakosgatja föl a polcokat, de reggel megy az egyetemre, és tovább képzi magát. Sajnos ez van, ez létezik. De nem arra akarok kitérni. Most arra akarok kitérni, hogy te hogy látod az ausztrálok? Hogy csinálnak üzletet ausztrálok? Hogy csináljátok ti? Mennyiben egyezik meg az, ahogy Magyarországon, Európában csinálják, és mennyire különleges az, ahogy az ausztrálok az üzlethez hozzáállnak?
2: Ez nagyon jó kérdés, mert én ezen így gondolkodtam, és nekem, ami a legelején eléggé furcsa volt, hogy tehát más a tempó. Más a rezgésszám igazából, ahogy itt az üzletemberek működnek. Kevésbé stresszelnek. Én ezt látom, hogy kevésbé idegesek egy-egy üzlet során, egy értékesítés során. Nem mennek, tehát idegileg valahogy nem készíti ki az embert annyira, nem tudom. Nekem legalábbis tényleg. Tehát én sokkal inkább ugye arra voltam felkészülve, hogy akkor egy hasonló munkatempót, mint adott esetben ugye Magyarországon vittünk, hogy ott hajtottuk és mentünk és tapostuk minden nap. Ehhez képest én azt látom, hogy itt nyugodtabb, lassabb, kiegyensúlyozottabb az egész. Tehát az, hogy van rajtam egy pár őszhajszál, meg a bajuszom is egy kicsit kiőszült, ez nem az ausztrál munkatempónak köszönhető, inkább ezt akarom mondani, hanem szerintem még a magyarországi munkatempó volt, ami mögöttem van már. Tehát én azt látom, hogy attól függetlenül, hogy nyilván itt is komolyan veszik az üzletet, nyilván itt is azért komoly számokról beszélünk nagyon sok esetben, de mégis valahogy ilyen nagyon emberközeli az egész, mégis, még hogyha mit én mondjuk, ügyvezető igazgatókkal is tárgyalok, vagy beszélgetek, akkor is nagyon emberi a hangvétel, akkor is ilyen közeli, közvetlen az egész. Tehát én
0: Most tulajdonképpen ennek mi az oka? Mi itt az, ami a differencia? Tehát ez egy európai gondolkodás, vagy egy ausztrál gondolkodás? Látsz a kettő között, mert hát nyilván te aztán igazán fogod tudni, hogy egy európai, vagy főleg egy közép-európai magyar gondolkodás és az ausztrál gondolkodás. Mitől van az, hogy ő olyan nyugis? Mi az, ami őtet, ezt próbáld nekem elmagyarázni.
2: Szerintem itt az lehet, hogy gyakorlatilag Európában az üzleti közösség valahogy egy kicsit ilyen homogénebb az egész. Nagyon-nagyon hasonló szőrű emberek üzletelnek egymással. Itt viszont eléggé heterogén az egész, hiszen annyiféle náció, annyiféle kultúra, annyiféle háttérrel rendelkező emberekkel kell lényegében üzletet kötni, hogy hogy nincs az a ráfeszülés, nincs az izgalom, hogy akkor most egy nyelvet beszélünk-e vagy sem, mert végső soron gyakorlatilag egy nyelvet fogunk beszélni, az üzletnyelvét fogjuk beszélni, de egész egyszerűen mindenki másképp viszonyul az üzlethez. Mindenkinek más a fontos az üzletben. Van, akinek az ára fontos, van, akinek a gyorsasága fontos, van, akinek a minősége fontos, de most ez mind más aspektus, ugye az üzletnek egy más aspektusa, és ezt én azért szerintem vastagon figyelembe veszik itt, és pont emiatt én azt veszem észre, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy emiatt lehet az, hogy egész egyszerűen nincs az az őrült tempó, mint amit én mondjuk adott esetben megszoktam Európában bárhol. Hiszen azért ott is a francia, a svájci, az osztrák, a mindenféle cégnek dolgoztam én már, egész egyszerűen más a tempó, más a... És én azt gondolom, hogy ez emiatt lehet, hogy itt annyival többfélék vagyunk.
1: Ez egyébként hihetetlen, szóval én végig benne voltam az asztrál üzleti életben, és én végig lerágtam a kezemet, és voltak idők, amikor, na most aztán hogyan tovább, oké, én egy saját cégemet csináltam, majdnem azt mondtam, a one man band, tehát egy-egy többet magammal, de akkor is, mit tudom én, egy kis csapattal dolgoztam, maximum 8 volt az, és akkor már kitéptem a hajamat, de az is igaz, hogy nem voltam igazán egy üzletember, remek szakember voltam, de ez önmagában nem volt kimagaslóan jó ahhoz, hogy én kimagasló jó pozícióba kerüljek. Aztán oda kerültem, de nem azért, hanem azért, mert az idő úgy haladt, és az idő engem igazolt. De ezt én akkor még nem tudtam, tudod?
2: Lehet-e igazából, hogy itt ugye ott lehet akkor a nagy különbség, hogy gyakorlatilag ott saját magadnak hajtod a malmot, saját magad malmára hajtod úgymond a vizet, nyilván te is akkor egy kicsit nagyobb fordulaton pöröksz. Én most nyilván ugye egy alkalmazati szemszögből látom ezt. Most, hogyha saját magamnak indítanék egy vállalkozást, vagy valami, akkor lehet, hogy én is ott egy kicsit azért nagyobb fordulaton pörögnék, hiszen egész egyszerűen az én saját örös érdekem az, hogy minél jobban pörögjön az üzlet, minél jobban pörögjek én is. Gyakorlatilag, hogyha jobban megy az üzlet, nyilván akkor jobban él a család is. Az, hogy ez milyen áron van meg, hogy akkor ez mennyi időt, mennyi energiát kell, akkor rászálljon az ember,
1: pontosan.
2: Az már egy külön beszélgetés, tehát ez persze.
1: Na most, jól érzed magad a bőrödbe?
2: Köszönöm szépen kérdésed, én remekül érzem a bőrömben. Tényleg azt tudom mondani, hogy nem tudom, az égiek biztos, hogy velünk voltak, meg fogták a kezünket és irányítottak a jó irányba, mert én azt mondom, hogy mind a cég, mind a kollégák, mind az iparág, amiben belekerültem, számomra egy teljesen új iparág volt ez amúgy, de tényleg messze menőkig, nagyon segítőkészek, ugye ez egy kanadai cégnek az ausztrál irodájánál vagyok én, az itteni kollégák, tényleg egy pillanatig nem tudnék rosszat mondani róluk, nagyon jó emberek, segítőkészek, egy nagyon jó szupportot biztosítanak, egy nagyon jó hátteret biztosítanak mindenhez, és hál' Istennek azt tudom mondani, hogy nagyon megtaláltuk a közös nevezőt, nagyon jól megértjük egymást, és nagyon egyféleképpen, vagy nagyon hasonlóképpen gondolkodunk, és ezért is könnyű talán együtt dolgoznom.
1: Ne felejtsd el, hogy van mögötted egy csodálatos nő, aki két gyereket nevel, és ott van, ha kell, ha nem, és ez támogat téged, amennyire ez csak tud.
2: Így van, ez kétségtelen, tehát ez abszolút egy csapatmunka, ez egy csapatmunka, tehát nyilván nélkülük nem lennék ott, ahol vagyok. Igen, befejezem a mondatot.
1: Elpont, mielőtt még bajba kerülsz, úgyhogy Román Tamás, nagyon szépen köszönöm neked, és nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, hiszen bevallom őszintén, hogy nagyon ritka az olyan alkalom, amikor az ember valakivel olyasmiben beszélget, akinek saját tapasztalata van, egy európai, aki belecsöppen egy ausztrál biznisz világba, egy európai, aki hogy látja az itteni életet, és hogyan viszonyul hozzá, és végső soron hogyan illesz be, és boldog benne. Úgyhogy hálás köszönetem neked, és ha valaki szeretne többet tudni tőrólatok, Hello Ausztrália! Ez az az oldal, ahol megtalál meged a rendszeressége MSE, aki följön és csinálja maga csodásos dolgait, úgyhogy csak így tovább, és nagyon örülök, hogy megismertelek benneteket.
2: Nagyon kedves, köszönjük szépen, és minden jót kívánunk!
0: Kedves hallgatom, a Turcsipel RFM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és mondtam neked, hogy vannak jó magyarok itt Ausztráliában. És nem csak, hogy vannak jó magyarok, hogy végső soron a következő generáció is föllép, föl áll föl, hogy mondják, fölsorakozik mögénk, és ezek, ez fogja majd adni az diaszpórának azt a gerincét, amire majd lehet támogatni, amit lehet számítani, ami ott van, mit csinálja maga dolgát, és büszkén mondhatjuk azt, hogy ilyenek a magyarok. Katalin, hogy tetszett neked az a beszélgetés?
3: Tulajdonképpen nagyon jó volt, hogy a férnek a szempontjából is megnéztétek ezt, hiszen azért partnerek együtt jöttek, együtt csinálták ezeket
0: ezt
3: a döntéseket.
0: Ezt úgy hívják, hogy férj és feleség, de folytasd, igen.
3: És tehát nagyon fontos az, hogy hogyan néz ez ki a férfinek a szemszögéből, és ő hogyan éli meg mindezeket a dolgokat.
0: Nem, nekem tulajdonképpen az üzlet részét próbáltam megvilágítani, hogy mennyire más a magyar és az európai gondolkodás, és mennyire más az ausztrál gondolkodás, és úgy látszik, Tamásnak ez tökéletesen bejött. Folytatjuk tovább a műsorunkat. Sándor Krisztina Erdélyben van, és Csíkszeredán.
1: Sándor Krisztina, szeretem.
0: Állj egy pillanat, várj, elszaladt a kezem. Lényeg ebből csak az, hogy tusványosan ma van a 35. Tusványosi Szabad Egyetem, és Orbán Viktor szombaton mondott egy szenzációs beszédet. Rengetegen voltak, sajnos erről nem hoztunk semmit, kellett volna, de az időhiány miatt, de viszont jövő héten majd meglátom, mi történik. Viszont Krisztina ott van, ők szervezték, őt kérdeztem.
1: Sándor Krisztina, szeretettel köszöntelek téged, és elkezdődött szerdán a tusványos, bevallom összintén, nem tudom hanyadik, 30 valamennyi, de már 35, a 35-ös tusványos, és hát nagyon érdekes, mert valószínű úgy lesz, ahogy gondolom, hogy a Fidesz megújulásának ez lesz az egyik bölcsője. Hogyan látod te ezt? Milyen a hangulat? Mondj valamit tusványosról, mert te is ott vagy, és hát végső soron ezt, hogy mondjam, hát helyszíni beszámolót tartunk, úgyhogy akkor most te jössz.
4: Szeretettel üdvözlök mindenkit az Olt partjáról, itt vagyok Tusnádfürdőn, a 35. tusványoson. Veled teljes ez az idei motto, és bár az eső már eláztatta a tábort, akik visszajárnak tusványosra, tudják, hogy ez általában elő szokott fordulni. Egy kicsit más politikai környezetben és közhangulatban zajlik az idei tusványos, mert hogy ugye volt egy magyarországi választás április 12-én, és most ennek a feldolgozása zajlik gyakorlatilag ebben a táborban, ahol az elmúlt években a magyar kormány szereplői azért elég nagy számban vettek részt. Idén ez egy kicsit megváltozott idénre, ugyanis a jelenlegi Tisza kormány képviselői már korábban elutasították a meghívást. Igyekeztünk arra, hogy tusványosan idén is párbeszédre kerüljön sor, de a Tisza kormány képviselői nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel, úgyhogy a program az változatlanul gazdag, sokféle területről hallhatunk előadásokat, jelen vannak szakértők, elemzők, korábbi csúcspolitikusok, vagy csúcspozíciókat betöltő politikusok is, nyilván akik most ellenzékből próbálják követni az ország sorsának az alakulását. Úgyhogy megkezdődött a tegnap reggel, sőt már kedden egy nyitókoncerttel, és a hangulat az változatlanul bizakodó, reménykeltő is, bár valamivel kevesebben vagyunk tekintettel az időjárásra is, és a megváltozott politikai körülményekre is, azért talán egy kis megtisztulás, meg megújulás reménysége azért ugyanúgy jelen van.
1: Te most, aki végső soron ott vagy a sűrűjében, és rendezőként is ott vagy, és te, aki végigérted az elmúlt 30-valahány évet, 35 évet, úgy érzed, hogy ez egy megújulásnak a kezdete, vagy még továbbra is majd meglátjuk, és hát tusványos az olyan közös gondolkodási terület, amiből aztán majd valamit végül ki is fog sülni.
4: Én úgy gondolom, hogy tusványosban van elegendő tartalék változatlanul, és van lehetőség arra, hogy megújuljon. Akik ide eljöttek az idén, azok mind olyan személyiségek, akik egyrészt alapítói voltak a Szabad Egyetemnek, másrészt rendszeres visszajárói, és közösen próbálunk gondolkodni, ahogyan továbbról. Van reménység, van bizakodás, van tartalék. Nyilván, hogy fel kell dolgozni a veszteségeket, a hibákat fel kell tárni. Egy kicsit ilyen szempontból önkritikus is volt a megnyitó, volt, aki egyenesebben, közvetlenebbül fogalmazott és elmondta, hogy szerintem miért hibáztak az elmúlt hónapokban, években akár a Fidesz kormány képviselő is, vagy maga a szervező csapat is. Tehát itt azért van lehetőség arra, hogy egy héten keresztül, még ha ütköznek is a nézőpontjaink, tudjunk vitatkozni, de ugyanakkor tudjunk egy közös új állásponton építkezni tovább.
1: Na most nagyon érdekes, hogy a mostani Tisza kormány vezetője, Magyar Péter, mondhatnám azt is, hogy rosszallotta, hogy nem lett meghívva. Valóban meghívtátok, és nem jött el, vagy egyszerűen nem hívtátok, és ezért nem jött? Mert végső soron, hogy néz az ki, mondja ő, hogy a current miniszterelnököt nem hívják meg tusványosra, ami most már egy institution, ahogy mondják mi felénk.
4: Magyar Péter miniszterelnököt nem hívtuk meg tusványosra. Szervezőként jogunk van eldönteni, hogy kit hívunk meg, és kit nem, és hogyha a tusványosnak a történetét megnézzük, akkor ez a 35. és igaz, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként többször volt jelen itt, de voltak olyan évek, amikor nem miniszterelnökként volt jelen, és tusványos nem feltétlen arról szól, hogy a mindenkori magyar miniszterelnök jelen kell legyen. Volt is egy ilyen felszólalás tegnap, vagy egy ilyen megnyilvánulás tegnap a Tisza kormány egyik tagjától, hogy a mindenkori miniszterelnököt meg kell hívni. Ezt sosem mondta ki magáról tusványos, és mint minden rendezvény, amit valakik szerveznek, a szervezők joga a program alakítás és a változtatás is, tehát hogy ezt nem lehet számon kérni tusványoson. Ezzel ellentétben viszont a Tisza kormány miniszterei közül több szemét is meghívtunk, akiket vártunk, hogy párbeszédet folytassunk különféle szakpolitikai kérdésekben. Ők viszont elutasították a meghívást, nyilván, hogy mondhatnám úgy is, hogy egyfajta tiltás volt érvényben a kormány képviselőire. Az is lehet, hogy azért, mert hogy a miniszterelnök nem kapott meghívást, ezt nem tudhatjuk, de a lényeg az, hogy ami tusványost illeti, itt soha nem volt szó arról, hogy a mindenkori magyar miniszterelnöknek itt kell lennie. Tehát ezt mindig a szervezők döntik el.
1: Nagyon érdekes, hogy a szerdai beszédek között, a megnyitó beszédek között volt egy ilyen felszólalás, hogy sokkal nagyobb transzparenciát kellene tusványosnak alkalmazni, és el kellene felejteni ezt a jobboldal, baloldal, akármicsoda, és a Szabad Egyetemnek azon spirituális mondani valóját fönntartani, hogy mindenkivel, és a Szabad Egyetemnek azon spirituális mondani valóját fönntartani, hogy mindenkivel tárgyalunk, hogyha nem hívjátok meg, akkor természetesen kellemetlen, de hát ezt majd tusványos dolgozza ki, majd meglátjuk, hogy hogy néz ki. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy, és ezt most hagyd mondjam el, nem kritikaként, hanem inkább észrevételként, hogy amikor mi ott voltunk, akkor is volt egy hatalmas zuhé, és az a hatalmas zuhé ott, akkor tényleg mindent elönt, és abból az egyébként is szűk katlamból egy sártengert csinál, ahol tusványos van, főleg az nagy színpad előtt, ott sártenger van. Miért nem lehet azt murvával, vagy valamivel beborítani, hogyha jön az eső, akkor ott ne legyenek tócsák, ne legyen sártenger. Te, mint szervező, hogy látod te ezt?
4: Hát konkrétan a focipályára gondolva az az igazság, hogy az egy focipálya. Tehát mi, hogyha volt olyan év, amikor murvát szórtunk rá, és egy-két napra rá, amikor kisütött a nap, akkor borzasztó szagok keletkeztek a pályán, a sár és a murva keveredéséből. Másfelől egy elég nagy újítás volt az, amikor külön erre a célra használható gumiszőnyeget szereztünk be, és most is azzal a gumiszőnyeggel a pálya le van fedve, ezért nem akkora a sártenger, mint régebben, de azt is látni kell, hogy amikor nagyon sok eső lezúdul rövid idő alatt, a gumiszőnyeg egyrészt nem nyeli el, megpróbálták úgy lerakni, hogy el lehessen vezetni a vizet, de maradéktalanul nem lesz vízmentes a felület, úgyhogy most is vannak tócsák a pályán, szivattyúzzák, ahol lehet. Ez a kisebbik megoldás, arra viszont ugyancsak gondolni kell, hogy mit vagyunk 5 napot, és hétfőtől újból focipálya a helyszín, úgyhogy nagyon tartós megoldást nem lehet alkalmazni. Ez a gumiszőnyeg, ami jelenleg elérhető, és hát mindenki igyekszik bakkancsot és gumicsizmát hozni magával. Egyébként Tusványosnak egy ilyen ikonikus kelléke a gumicsizma, most már több évtizede, mert hogy itt elég gyakran előfordul, hogy júliusnak ebben az időszakában esik az eső. Megjegyzem, hogy a pálya látványa az tényleg nem szép, főleg így képekről visszanézve, de az előadó sátrak lent az Olt partján, benne a kempingben, mindenhol nagyon jól néznek ki, és sármentesek, vagy szőnyegborítás, műszőnyegborítás, vagy raklapos megoldással, de szépen ki vannak alakítva, úgyhogy leszámítva, hogy a pálya az nem kezelhető egyelőre nagyon jól ilyen téren, azért ott is igyekeznek elvezetni a vizet, főként délutánra, mire a tömeg az esti koncertekre megérkezik.
1: Maradjunk abba, hogy én a hülye ausztrál, ugye, oda mentem papucsba, hát aztán mondanom sem kell, hogy fülig száros lettem, és valami, hát ne tudd meg, hogy mi mentem keresztül, de ugyanakkor, amit mondasz, az igaz, igen, a sátrak szenzációsak, előadó sátrak nagyon jól néznek ki, és hát láttam egy pár fotót, és kolléganőm Kis Ágnes ott van egyébként a helyszínen, úgyhogy Sándor Krisztina, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, szenzációs dolgokat csináltok, és hát végső soron majd, amikor kész van Tusványos, azért még szeretnék veled egyet beszélni, hogy tulajdonképpen mi lett a végeredmény, milyen értékeket tudtatok megőrizni, és mi lett a

0: mi lett az eredmény, mi van a végkifejlődés Tusványosnak, mert azért Tusványos mindig valami olyasmit hoz, ami aztán hosszú évekig szóbeszéde tárgyát képezi, úgyhogy Isten áldja meg, nagyon szépen köszönöm, és sok-sok sikert nektek a mostani Tusványoshoz.
1: Köszönöm, még egy szóra azért fenntartom a figyelmet, ugyanis a szombati napon lesz az Orbán Viktor előadása Tőkés László társaságában, és elég nagy várakozás előzi meg ezt az előadást, tekintettel arra, hogy a választások óta a volt miniszterelnök nem sok helyen jelent meg, és már utalt is arra egy minapi sajtótájékoztatón, hogy majd itt részletesebben kifejt néhány gondolatot, úgyhogy biztos, hogy ami itt elhangzik ezen a héten, beleértve a szombati előadást is, a következő hetekre is meg fogja határozni a közbeszédet, úgy a magyarországi, mint itt az erdélyi, vagy akár a romániai nyilvánosságban, úgyhogy Tusványos marad az, ami volt, és szívesen beszámolok majd a következő alkalommal, hogy hogyan zártuk az idei Szabad Egyetem és Diáktábor.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon!
1: Köszönöm szépen én is!
2: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music three nights a week.
3: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
4: Every second counts when emergency services need to reach a home. A blocked driveway can slow down fire trucks, paramedics or police officers who are trying to respond quickly. Even a short delay can make a big difference in urgent situations. By keeping driveways clear, you're helping to protect your community.
5: Are you interested in learning about influential people in your local area? I am Nat Weavers.
6: And I'm Laurel Fisher. And together we co-host Beyond the Airwaves, an hour-long in-depth interview show where we talk to local people about what they're involved with and often how you can get involved as well.
5: And to hear these fabulous interviews, please tune in every Monday at 9 a.m.
6: on 2RRR 88.5 FM,
7: your local sound to the world.
8: Felhívás a közösséghez. Bendigo Northlight Community Bank közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 000 dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo Northlight Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hív Pettet és munkatársait a Bendigo Northlight Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo Northlight Community Bank értékes támogatója 2RRR FM 88.5 rádiónak. 2RRR a helyi közösség hangja.

0: Kedves hallgatom, a Túrcsöppel RFM 88,5-es hullámosztát hallgatod, és ez a zene kérem, bevisz bennünket abba a csodálatos millióbe, amit úgy hívnak, hogy Lezedem konyhája. Lacikám, te jössz.
1: Lezedem, a te bűvös konyhád, és továbbra is olaszozunk, ugyan most megígérted, hogy most már befejezzük az olaszozást, nincs több paradicsomos akármicsoda, és az paradicsomos szószt azt bezárjuk, és egy jó darabig nem fogjuk kinyitni, de viszont van itt még egy olyan olasz étel, ami állítólag nagyon finom, én biztos lettem, csak valami másképp hívták akkor, te úgy hívod, hogy arancsíni. Na most tulajdonképpen nagyon jól hangzik, vezess be bennünket, hogy miből áll ez az arancsíni, hogy kell csinálni, halál biztos, hogy van benne paradicsom is, na de figyelj ide, az olasz ételekben vagy paradicsom van, vagy tejszín, vagy a kettő keveréke, mustár például, vagy ketchup, vagy ehhez hasonló, az olasz ételekben nincsen. Miért nincsen? Na hát akkor innen kezdjed el.
2: Szervusz Krusztikám, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát az arancsínűben igenis van. Van egy kis tomár paradicsom szósz. Ez, ahogy nagy meglepetésemre kiderült, nem puliszkából vagy polentából készül, ahogy én ezt először hallottam, hanem rizsből. Ez tulajdonképpen egy rizsgombóc. Amikor a rizst megfőzik, ez a rövid, puha rizs, amit megfőznek, amikor kihűl, és hagyni kell hűlni egy éjszakán keresztül, akkor elkeverik tojással és reszelt sajttal. A legjobb reszelt sajt hozzá van egy olasz sajt, de nem lőszik a nevére, egyszerű cheddart szoktam használni. Reszelt cheddar sajtot belekeverek, tojás, különböző fűszereket, rengeteg borsot, és ebből egy ilyen tésztaszerűséget csinálok. Ebből két lapot csinálunk, és megtöltjük a ketszőkből csinálunk egy gombócot, úgyhogy megtöltjük egy bolognai-szerű, de darabosabb, sokkal darabosabb és sokkal sűrűbb szószal.
1: Tehát tulajdonképpen pörkölt féleségre gondolsz?
2: Hát egy paradicsom szósz alapú pörkölt tulajdonképpen, de nem pörköltnek hívjuk, hanem ragúnak. És amikor a ragút beletesszük, akkor megy bele egy negyed tojás fölaprítva, nagyobb darabokra, egy pár szem borsó. A két felet összefordítod, összedolgozod, bepanírozod, és kisütöd olajba.
1: Wow, azért ez nem semmi, hallgass ide, és hát nagyon gusztusosan néz ki.
2: Ez nagyon jól hangzik. Sajnos, ami történik, az, hogy a legtöbb helyen, ahol én kipróbáltam, kapsz egy olyan kriketlabda nagyságú gombócot, amiben van egy kávéskanálnyi töltelék.
1: A végső soron korán sem olyan, mint a szilvás gomboz, hogy teletömik szilvával, és nagyon vékony a tészta. Erre gondolsz?
2: A mafiózók azok imádják, Dél-Olaszországban imádják, és ezt így, ahogy van, minden köret kíséret nélkül a kezedbe fogod, kézbe kell fogni, és úgy gyönyörrel az arcodon meg kell, hogy egy...
1: Na most tulajdonképpen a te problémád az, hogy kevés benne a töltelék, erre gondolsz?
2: Pontosan. Amit én csinálok, az teljesen más. Az enyémben sokkal több töltelék van, a kéreg rajta nem több, mint fél incs. 15 milliméteres gombot. És a másik dolog az, hogy amiről nagyon kevesen hallottak, az arancsínit lehet nem csak rizsből készíteni, hanem lehet csinálni puliszkából is. ahogy én először hallottam.
1: Na.
2: Az mindenki azt mondta, hogy az nem létezik. Bizony létezik. Máltába puliszkából csinálják, és Észak-Olaszországba puliszkából csinálják. Ahogy én csinálom, az egyik fele rizs, a másik fele puliszka.
1: Ebben
2: benne ez a tejfölös ragú, és nem olajba sütöm ki, tehát nem fog csöpögni a zsírtól, hanem csak bespréjelem egy kis olívolajjal, és a sütőben megsütöm.
1: Oh.
2: Ami azt jelenti, hogy csodálatosan újra lehet melegíteni.
1: Értelek.
2: A tálalásnál nem üresen megy, én nem látok sok értelmet benne. Na most ne felejtsed el, hogy az enyém az meg van töltve rendesen. Nem? És van benne egy oregános, egy fűszer növényes, bazsalikomos rag. Right? Na most ezt én föltálalom egy arabiáta alapon, ami egy húsos és rendkívül fűszeres, erős paprikás spagetti szósz. Tehát ez a szósz, amire ráteszem az arancsini, és mellé tálalok egy csodálatos radicchio salátát, ami azok a piros saláták, amit négybe vágsz, és megszurkálod a levelek közé, beillesztesz hajszálvékony fokhagyma szeleteket, és meghinted egy kis olívolajjal, és megsütöd minden oldalán.
1: Figyelj ide, ez tényleg...
2: Ez egy meleg saláta.
1: Ez tényleg nagyon finom lehet. Ez tényleg nagyon finom lehet.
2: Ez sokkal látványosabb. Olaszországba csak néznék, mert ők nem így csinálják, de azt hiszem, mi nem vagyunk olaszok. Lehet, hogy az átlomban ugyanazok a színek vagyunk. Én az arancsínit, ami egy mafiózó ételnek számít, én átalakítottam majd. Én megmagyarosítottam.
1: Lacikám, csodálatos. Úgyhogy maradjunk abba, hogy Megint kilöktük a biztosítékot, megint valami olyasmit csináltunk, amit az egyébként az olaszok maguknak klémolnak, maguknak mondják, hogy ez az igazi, és aztán lezedem az ő konyhájába, mindez feje tetejére állította, és here we are. Itt a lezedem féle arancsini, úgyhogy Isten kiáldja meg. Köszönöm szépen, sok sikert az arancsiniddel.
2: Nincs viszont, Gusztikám, és jövő hétre megnézem neked, utána nézek, hogy lehetne itt Ausztráliába igazi mákos gubát csinálni.
1: Wow! Na most aztán beszélünk, Isten áldjon!
2: És azért ne felejtsed el, Gusztikám, hogy legyen a főzőkanál a barátod, és a rántásod sosem csomos.

0: Kedves hallgatóink, TRRR, Rádió Mozaik Sydney, és folytatva a műsort, illetve hát köszönjük szépen Les Adamnek a főzési tanácsokat, és folytatva a műsort, Gyurta Dániel, olimpiai...
1: Úszó?
0: Nem úszó, hát úszó, igen, de most nem, diplomata, igen. Ugye?
1: Igen.
0: A nemzetközi olimpiai, igen, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak tagja és képviselője, és Ausztráliában járt. Szerencsénk volt találkozni vele a héten, és beszélgettünk vele, hogy miért jött Sydneybe, azt kiderül az interjúból.
2: Gyurta Dániel, szeretettel köszöntöm Ausztráliában, sőt a Rockwood temetőbe. Az Olimpiai Bizottság keretén megbízásában jött Ausztráliába, és tulajdonképpen mi járatban van, miért kellett eljönni a jó messziről, ide be a gyönyörű napsütötte délkeresztje alá.
3: Először is köszönöm szépen, és örülök, hogy itt lehetek Ausztráliában, Sydneyben. A vízilabda világkupa eseményére érkeztem, a Nemzetközi Úszószövetség tagjaként, tehát sportos eseményre érkeztem most ide Ausztráliába.
2: Hát ő sportdiplomáta, akkor jól tudom, igen.
3: Igen, és igazából a Rockwoodi temetőben pedig Csík Tibor olimpiai bajnok koszorúzására érkeztünk még itt a sportesemények mellett.
2: Mennyire fontos a sportdiplomácia a világban?
3: Én azt gondolom, hogy a sport egy olyan tere a diplomáciának, amikor szokták is mondani, a soft diplomácia, tehát az úgynevezett...
2: Kissinger is csinálta ez egyszer a Kínában, igen, a ping-pongban, igen.
3: Ugye Kissinger volt ennek a megalkotója, és ez azóta is azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon hasznos és egy nagyon népszerű része magának a diplomáciának, úgyhogy én azt gondolom, hogy a sport és a sport nyelvén keresztül, az öt kariken keresztül nagyon-nagyon sok olyan tényezőt lehet elérni, amivel akár a nemzetünket, a hazánkat, a magyarságunkat, és magát az egész világot egy picit

0: aktív sportolói pályafutásomat, de azt gondolom, hogy nagyon nagy szerencsém van, hiszen a pályafutásomat követően és az olimpiai mozgalomban, a sportban tudtam megtalálni a helyem, és azóta is ott tudok lenni.
1: Hát tulajdonképpen egy fantasztikus dolog. Meddig marad Ausztráliába?
0: Hát csak néhány napot sajnos, ez egy nagyon-nagyon rövid kiutazás.
1: Ezt hívják villámlátogatásnak?
0: Ez gyakorlatilag egy villámlátogatás, viszont ami már úgy néz ki, hogy kezd körvonalazódni, az majd egy közeljövőben egy visszajövetel ide Ausztráliába, amit nagyon-nagyon várok. Tehát most egy villámlátogatás, és aztán utána majd az év vége fele pedig egy hosszabb ide látogatás.
1: Minden esetre rettenetesen fiatal, és kívánok még egy nagyon-nagyon sok sikert a sportdiplomatás, mint sportdiplomataként. Sokkal jobb sportdiplomatának lenni, mint bármelyik állam kiküldött diplomatája, higgy el nekem.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Isten áldja.
0: Isten áldja önöket is. Köszönöm szépen.
2: Honfitársaim, az idei évet az 1956-os forradalom 70. évfordulójára való emlékezés tölti ki. Közösségünk tagjai június 27-én részt vettek az első olyan eseményen, amely fontos része ennek az emlékezésnek. Végre Sydneyben is van egy emlékkő, ahová el lehet menni, gyertyát lehet gyújtani, el lehet egy imát mondani, és emlékezni lehet 1956 hőseire, akik közül sokan kerültek ki Ausztráliába, közösségünk aktív tagjai voltak, hanvaik itt nyugszanak a Rockwoodi temetőben. A hősök keresztje az ő emlékükre lett felállítva az 50. évforduló alkalmából. De 2026. június 27-e óta van egy emlékkő, amely egy köztéri helyen hirdeti 1956 harcosainak, hősi halottjainak életét, tetteit. A felirat arról is tanúskodik, hogy sikerült egy új életet felépíteniük itt, aktív és értékes tagjaivá váltak az országnak, amely befogadta őket. Csík Tibor, akinek sírjánál most állunk, egyike volt azoknak, akik a forradalom bukása után kénytelenek voltak elhagyni a hazát. Jászberényben született 1927. szeptember 2-án. 1946-ban nyert először országos bajnokságot, két súlycsoportban is első helyezett lett. Az 1948. évi londoni olimpián 5 győztes mérkőzés után a harmadsúly olimpiai bajnoka lett. 1949-ben a budapesti főiskolai világbajnokságon ugyancsak harmadsúlyban győzött. 1946 és 49 között 3-szor szerepelt a válogatott csapatban. Szakvezetői mondták el róla, minden ellenfele ellen úgy lépett ringbe, vagy kiüti vetélytársát, vagy őt ütik ki. A védekezésre ugyanis nem sok gondot fordított. Ezután eltávolodott a sporttól, Újpesten dolgozott, majd az 56-os forradalomban való részvétele miatt külföldre menekült. 29 éves volt. Előbb Európában élt, később Ausztráliában telepedett le. 1976-ban rövid betegség után hunyt el. Akik esetleg ismerték még magyar közösségünkben, már nincsenek velünk. Itteni életéről nincs tudomásunk. Sírjára, gondolom, ezért került fel csak a neve, az, hogy olimpiai bajnok volt, és hogy élt 49 évet. Nagyon fiatalon hunyt el. Rutkai Arnoldot idézem, sorsát nem érezték, nyelvét nem értették, de itt őrzi mind örökre, sötét égen a dél keresztje. Most és mind örökké. Amen.

Kedves hallgatóink, egy kis helyszíni jelentés a Rockwoodi temetőből. Nagyon örültünk, hogy Gyurta Dániel eljött közénk megkoszorúzni Csík Tibornak a sírját, és köszönjük a konzulátusnak a segítségét mindebben, valamint azoknak, akik eljöttek, megjelentek ezen az eseményen. Ennyit erről, és akkor talán még egy pár mondatban az, hogy mi lesz augusztusban, az

0: A Szent Erzsébet Karitász Társaságnak augusztus 1-én lesz a szokásos összejövetele, és futatja, akit sajnos elhelyeztek Adelaide-be, Sydney-be látogat, így 5 órakor Szent Mise lesz, aki szeretne eljönni, kérjük mindenképpen jelezze. Augusztus 15-én délután 2 órától szintén a Szent Erzsébet Karitász Társaságnál Ashfieldben Panni, a KCP ösztöndíjasunk fogja folytatni az Indiáról szóló előadását, vetítéssel egybekötött előadását. És végül pedig, mint amit említettem, hogy 16-án vasárnap egésznapos Szent István napi események, délelőtt a gyerekeknek 10 óra 30-tól, és lesz kenyérdagasztás, és lehet ebédre jelentkezni, délután pedig 2:30-kor kenyérszentelés, és az maga az ünnepség.
1: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Theme Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, és így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágítás kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
2: A message from station sponsor North Ride RSL to members and guests. The club's courtesy bus services areas of Marsfield, Macquarie Park, North Ryde, and now extends to Gladesville, with pick-up and drop-off every Friday and Saturday between 5 and 10pm. To inquire about the service areas or to book a ride, contact the North Ryde RSL's reception desk on 9888 7588. North Ryde RSL, where community is our focus.
3: Are you a person over the age of 18 who likes to go and see bands, sporting events and art galleries? Then why not consider volunteering for Gig Buddies? Gig Buddies helps people with learning disabilities and autism to participate in fun, feel-good activities that most people take for granted and is a not-for-profit, NDIS-registered service provider. For more information, head to gig, that's G-I-G, buddiessydney.org and get involved with your local community today.
4: Hello, I'm Tom Parker in New York, and you want to take a bite out of the Big Apple? Join me for some laid-back sounds to ease you in or ease you out of that rather harried day. Jazz nice and easy now every
5: Fridays, 12 noon till 2.
4: Right here on 88.5 FM, your comfort zone.

0: Katalin, menjünk haza! Már korog a gyomrom.
1: Hát hamar lement ez a két óra.
0: Hát, ha you're having fun, ahogy mondják, folytasd.
1: És hát mindenkinek kívánok egy kellemes vasárnap délutánt. Akinek van jegye, menjen a döntőre. Ma délután 6 órakor kezdődik, de sajnos, aki szeretne venni jegyet, az már elfogyott. A stadion tele lesz, vagy az uszoda tele lesz, és hát hajrá, magyarok!
0: Hajrá! Így van! Hát nagyjából ennyi, úgyhogy én nagyon remélem, hogy jól éreztetek magatokat. Mi fantasztikus időt töltöttünk a stúdióba. Itt szeretném megköszönni minden kollégámnak, aki részt vett ebben a programban. Szenzációsak voltatok, és nélkületek ez a szekér nem működne úgy, ahogy működik. És nagyjából ennyit erről. Találkozunk jövő héten, és mint ahogy az óriások mondják. Itt a vége!
1: Itt a vége.
0: Minden jót!